0: papa no gyina kyerɛ no sɔre gyina hɔ sista no gyina kyerɛ no sɔre gyina hɔ ma wo nsa so kɔ so awurade de ne nsa ɔde ne nsa ka ɔde ne nsa ka ɔ right
1: okay FM 1 2 1